0: Zakwana mu mahoro n'umufasha wanje.
1: Urugo ruhire. Ntugwagize imana nyambere. Erega burya urugo ni babiri.
2: Urugo ruhire. Ni kiganiro